0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: it down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah, man!

Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig fél áron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 500...
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Ez volt a reklám.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio.
2: Hét óra van.
3: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése.

helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó- és ablakmegoldásai.

0: Panda Rádió.
1: Utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ólomozott benzin jövedéki adója literenként 61 dinár 24 para lesz, az ólommentes benziné 57,6 literenként, míg a gázolajé 59 dinár 23 para literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezzik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg,

0: 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Matsuura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Matsuura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-en.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon napos idő várható, gyenge északi irányú szél fúj, helyenként azonban beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A reggeli hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása a Magyar Kanizsánál 185, Zentánál 255 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a még helyenként változékony, egyes tájainkon kissé szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Melegszik az idő, emiatt az arra érzékenyek körében dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság is előfordulhat. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: 95.5.
4: Hit music.
5: Hit music.
2: Panda Rádió.

0: Sok sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: A Szegedi Gyermekcsodafejlesztő Közhasznú Alapítvány, a Szegedi Gemma Központba járó, súlyos és halmozottan sérült gyermekeket támogatja, hogy ne csak fejlődjenek, hanem élményeket is kapjanak. Egy olyan virtuális szobát szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek hegyet mászhatnak, a tenger mélyére merülhetnek. Ehhez most te is hozzájárulhatsz. Ajáld fel adód 1%-át az alapítványnak, vagy keress fel minket e-mailben a gyermekcsodakukac@gmail.com címen.
3: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

0: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
1: Szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak, május 19-e kedd van. Van, amikor az emberek nem csodákra van szüksége, csak egy kis nyugalomra, és egy jó szóra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedd reggel van. A hét már elindult, de még mindig előttünk áll rengeteg lehetőség.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, és tudjátok, néha a legnehezebb dolog nem a munka vagy a rohanás, hanem az, hogy megőrizzük a nyugalmunkat a mindennapokban.
1: De nem kell mindig erősnek lenni, és sokan úgy érzik, mindig mosolyogni kell, mindig helytállni, mindig erősnek lenni, pedig az ember néha elfárad.
2: És ez teljesen természetes, a természetben sincs állandó nyár, van eső, szél, csendesebb időszakok is.
1: És jön az apró örömöknek az ereje, néha egyetlen apró dolog képes jobbá tenni a napot, egy kedves mondat, egy finom kávé, egy jó zene, vagy egyszerűen az, hogy valakánk.
2: Ma sokan állandóan rohannak, és közben elfelejtjük, milyen fontos lenne néha megállni egy pillanatra.
1: Mert a léleknek is kell a levegő.
2: Nem kell ma mindennek tökéletesen sikerülnie, elég, ha próbálunk emberek maradni egymással.
1: Valaki reggel álmosan indul el otthonról, aztán útközben meghal egy dalt a rádióba, vagy kap egy mosolyt valakitől, és egyszer csak könnyebbnek tűnik a nap.
2: Igen, mert sokszor nem a nagy dolgok változtatják meg a napunkat, hanem az apró pillanatok, amelyek melegséget visznek bele. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
0: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Honda Rádió. Hit music. Honda Rádió.
1: Névnap köszöntőn következik itt a Panda Rádióban. Ma azok ünnepelnek, akik nevében ott van az erő, a méltóság és egy kis időtlen elegancia is. Május 19-e van, és ma az ívók, milánok és a celesztinek ünnepelnek.
2: Mindhárom név különleges történetet hordoz magában,

0: és talán pont ezért olyan érdekesek a névnapok.
1: Az ivó név régi germán eredetű névjelentését sokan a tiszafával hozzák kapcsolatba. Régen a tiszafa az erő és a hosszú élet jelképe volt.
0: A milán név szláv eredetű jelentése nagyjából kedves, szerethető, és az utóbbi években nagyon népszerű fiú névvé vált sok országban.
1: A Celestin név latin eredetű és jelentése égi, mennyei, már a hangzása is különleges és elegáns.
0: A névhez sokan nyugodt, intelligens és érzékeny személyiséget társítanak, persze minden ember más, de a nevekhez mindig kapcsolódnak bizonyos hangulatok és emlékek.
1: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ivónak, Milánnak és Celestinnek.
0: Legyen ez a nap tele szeretettel, mosolyokkal, jókedvel és sok szép pillanattal.
1: Valahol ma reggel valaki egy üzenetet ír, boldog névnapot, egy másik helyen pedig egy virágcsokor kerül az asztalra.
0: És néha egy apró figyelmesség egész napra mosolyt adhat valakinek.
1: A nevek sokszor többet, egyszerűek, mint egy egyszerű szavak, történetet, érzéseket és emlékeket hordoznak magukban. Ez a Tisza hangja, ahol minden név mögött egy kis történet él.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
3: Könnyű, friss, színes és üdem, mintha maga a tavasz kerülne a tányérra, most egy igazán friss és vidám étel készül. Tavaszi zöldséges, tiszta, citromos szósszal. Ez az étel, amitől az ember már ránézésre is jobb kedvre derül.
4: Színes, könnyed és nem nehezíti el az embert, pont olyan, amilyen egy igazi tavaszi ebéd lehet. És mondom is a hozzávalókat, tészta, brokkoli, cukkini, sárgarépa, zöld borsó, fokhagyma, citromleve és reszelt héja, főzőtejszín vagy kevés tejföl, olívaolaj, só, bors, és a panda csavar egy kevés friss bazsalikom vagy petrezselyem a végén.
3: Elkészítése, először kifőzzük a tésztát, közben kevés olívaolajon megpároljuk a fokhagymát és a zöldséget. A zöldségek maradjanak egy picit roppanósak, mert attól lesz igazán friss az egész étel. De a citromszószt hogyan készítjük? Na, itt jön a tavaszi varázslat. A szószhoz hozzáadjuk a citromlevet, egy kevés citromhéjat, a tejszínt vagy a tejfölt, és ettől az egész étel egyszerre lesz friss és krémás.
4: A végén friss zöld fűszerek kerülnek rá, és már az illata is olyan, mintha egy napsütéses teraszon ebédelnénk, és miért szeretjük ennyire? Mert könnyű, színes és tele van friss ízekkel, ráadásul gyorsan elkészül.
3: A konyhában citrom és friss zöldségek illata keveredik, az ablakon besüt a nap, a tészta gőzölög az asztalon, és egyszer csak minden olyan könnyednek tűnik.
4: Néha a legegyszerűbb ételekben van a legtöbb frissesség és életöröm, és ez a tavaszi tészta pontosan ilyen. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma citromillatú tavasz főtt a stúdióban.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvény szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a magyar kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
2: Kevés növény tud egyszerre ennyire elegáns, látványos és nyári hangulatú lenni, mint a leander. Most egy olyan növényről beszélgetünk, amit szinte mindenki ismer. Amikor meglátjuk a virágait, rögtön a nyár, a tengerpart és a mediterrán hangulat jut eszünkbe.
3: És érdekes módon a leander már nagyon régóta az emberek kedvelt dísznövénye, de honnan is származik?
2: A leander eredetileg a mediterrán térségből és Ázsia bizonyos részeiről származik. Meleg éghajlaton érzi igazán jól magát, ezért látni annyi leandert Olaszországban, Görögországban, Horvátországban és Spanyolországban.
3: A leandert már az ókori görögök és a rómaiak is ismerték, dísznövényként ültették a kertekbe és udvarokba, és a szépsége miatt hamar nagyon népszerű lett.
2: De milyen színekben létezik? A legismertebb talán a rózsaszín leandár, de létezik fehér, piros, sárgás és lazac színű változatban is.
3: De mit szeret a leander? Szereti és imádja a napsütést. Szereti a meleget, a sok fényt, a rendszeres öntözést, és nyáron szinte folyamatosan virágzik.
2: Sokan nagy dézsákban vagy cserepekben nevelik, és amikor tele van virággal, egészen mediterrán hangulatot ad a terasznak.
3: Viszont van egy nagyon fontos dolog, a leander minden része mérgező növény, ezért kisgyermekeknél és házi állatoknál oda kell figyelni rá.
2: De hogyan telel? Mivel érzékeny a hidegre, télen általában fagymentes helyre kell vinni, és tavasszal újra kikerülhet a napfényre.
3: Nyári délután egy teraszon a levegő meleg, a leander virágai lassan mozognak a szélben, és az ember hirtelen úgy érzi, mintha egy mediterrán nyaraláson lenne.
2: Vannak növények, amelyek nem csak szépek, hanem hangulatot is teremtenek, és a leander pontosan ilyen egy kis nyár cserépbe ültetve. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma mediterrán virágillat lengte be a reggelt.
1: A Zöld Sarok rovat támogatója a magyar kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: Session Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Van néhány zenekar, amelynek a dalait nem csak hallgatjuk, hanem érezzük is, a Republic pontosan ilyen volt. Most a magyar zenei élet egyik legkülönlegesebb zenekaráról beszélgetünk, igen, a Republic együttestről. Ők azok közé a zenekarok közé tartoznak, akiknek a dalait szinte generációkon átívelve élnek tovább.
3: És érdekes módon a Republic zenéje egyszerre volt egyszerű és nagyon mély.
2: A Republic 1990-ben alakult, és nagyon gyorsan népszerű lett Magyarországon. Zenéjükben keveredett rock, lírai hangulat, népies motívumok és különleges dalszövegek.

0: A zenekar legendás frontembere Bódi László volt, akit mindenki csak Cipőként ismert, különleges hangja és dalszövegei miatt nagyon sokan szerették.
1: Volt valami megmagyarázhatatlan a dalaiban, egyszerre tudtak vidámak, szomorkásak és nagyon emberiek.
0: Mert slágert adott a magyar zenének, és vannak refrének, amelyeket szinte mindenki együtt énekel a koncerten.
1: A Republik dalai sokszor olyanok voltak, mint egy hosszú utazás az életben. Volt bennük szabadság, nosztalgia, szerelem, magány és remény is.
0: A Republikot nehéz egyetlen stílusba besorolni, mert a zenéjükben ott volt a folk, a rock és a költészet hangulata is.
1: De miért szerették ennyien? Talán azért, mert a dalaik emberközeliek voltak, nem akartak többnek látszani, mégis nagyon mélyen megérintették az embereket.
0: Nagyon szomorú hír volt, amikor Cipő eltávozott, Bódi László 2013-ban hunyt el, az országot nagyon megrázta a halála, de a dalai tovább élnek.
1: Egy nyári koncerten lassan felcsendül egy Republik dal, az emberek együtt énekelik a sorokat, és közben mindenki egy kicsit a saját életére gondol.
0: Mert vannak zenék, amelyek valahogy belénk költöznek.
1: Az igazi dalok nem öregszenek meg, csak újabb és újabb emberek szívében találnak otthonra. Ez volt a zenetörténeti morzsák, ahol ma a Republik dalai szóltak a lelkünkhöz.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: Sassi.
1: Con la radio. Sassi Harabit.
2: Hit music.
3: Hit music. Hit music.
1: Panda Rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa, a Pizsu Burgers & More. Ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
5: Május 19-e tele van történelmi fordulatokkal, híres emberekkel és különleges eseményekkel. Ezen a napon királynőket végeztek ki, birodalmak harcoltak és olyan emberek születtek, akik örökre megváltoztatták a világot. Május 19-e van és ezen a napon a történelem bizony nem unatkozott, voltak itt háborúk, uralkodók, forradalmak és legendás személyiségek is.
6: És május 19-éhez közel kapcsolódik a Múzeumok Nemzetközi Napja is. A múzeumok nem csak régi tárgyakat őriznek, hanem emberi történeteket és egész korszakokat.
5: Ugorjunk most 1536-ba Annie Boleyn kivégzésére. 8. Henrik angol király második felesége volt. Fejvesztésére ítélték árulás és házasságtörés vádjával. Története máig az egyik legismertebb királyi dráma a történelemben.
6: 1635-ben Franciaország hadat üzent Spanyolországnak. Ez fontos fordulópont volt a híres 30 éves háború idején. Európa akkoriban szinte folyamatos konfliktus.
5: Nyilvánították. Ez nem sokkal azután történt, hogy kivégezték első Károly királyt. A monarchia helyett egy időre új politikai korszak kezdődött.
6: 1802-ben Napóleon Bonaparte megalapította a francia becsületrendet, ez ma is a Franciaország egyik legmagasabb kitüntetése.
5: És nézzünk pár születésnapost, és 1762-ben ezen a napon született Johann Gottlieb Fritsch, a híres német filozófus.
6: 1881-ben született Mustafa Kemal Atatürk, ő lett a modern Törökország alapítója és első elnöke.
5: 1890-ben született Ho Chi Minh, Vietnám történelmének egyik legismertebb vezetője.
6: 1925-ben született Malcolm, az afroamerikai jogok egyik legismertebb harcosa.
5: És 1935-ben ezen a napon hunyt el Lawrence, mégpedig ő volt a híres brit tiszt és író, akit sokan Arábia Lawrence-ként ismernek.
6: 1994-ben hunyt el Kennedy Onassis felesége. Eleganciája és stílusa miatt máig a világ egyik legismertebb First Lady-je maradt.
5: 1945-ben több mint 40 amerikai bombázó támadta Tokiót a II. Világháború idején. A háború utolsó hónapjai rendkívül pusztítóak voltak világszerte.
6: Ugyanezen a napon valahol királyi udvarokban döntöttek országok sorsáról, máshol filozófusok születtek, és emberek álmodoztak egy jobb világról.
5: A történelem nem csak könyvekben él, hanem minden emberi történetben is.
6: Minden nap mögött ott van a múlt emlékei, és néha érdemes egy pillanatra megállni és meghallgatni őket. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt lapozzuk a történelem könyvét.
4: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: Tavasz van, virágzik a természet, de sok ember számára ezzel együtt megérkezik a tüsszögés, könnyezés és az allergia időszaka. Most egy nagyon sokakat érintő tavaszi témáról beszélgetünk, a nyírfa pollen allergiáról, mert amikor a természet kivirágzik sok embernek, akkor kezdődik a nehezebb időszak.
5: A nyírfa pollenje az egyik legerősebb tavaszi allergén lehet Európában, és sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.
4: De milyen tünetek jelentkezhetnek? A legismertebb tünetek tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, fáradtság, és sokan azt hiszik, megfáztak, pedig allergia állhat a háttérben.
5: A nyírfa általában tavasszal március és május között pollenizál, és ilyenkor a levegőben rengeteg apró pollenszem lehet.
4: Na és itt jön egy nagyon érdekes dolog a nyírfa allergiásoknál, gyakori lehet az úgynevezett keresztallergia is.
5: Ez azt jelenti, hogy bizonyos ételek fogyasztásakor is jelentkezhetnek tünetek.
4: Leggyakoribb például alma, körte, mogyoró, cseresznye, őszi barack, sárgarépa. Ezek egyes fahéjé hasonlítanak a nyírfa pollenjére.
5: De milyen tünetek is lehetnek? Sokan bizsergést vagy viszketést éreznek a szájban, torokban, étkezés után. Ezt orális allergia szindrómának is nevezik.
4: De mit lehet tenni? Pollennaptár figyelése, gyakori hajmosás, szellőztetés megfelelő időben, napszemüveg használata, orvosi tanács és kezelés, sok embernek ezek is segíthetnek enyhíteni a tüneteket.
5: De miért is erősebb néha? Szeles, száraz időben a pollen könnyebben terjedhet, eső után viszont sokszor átmenetileg tisztább lehet a levegő.
4: Valaki tavasszal végre élvezni a napsütés, de közben folyton tüsszög és könnyezik a szeme, és csak később derül ki, hogy a háttérben egy apró pollenszem áll.
5: A természet csodálatos, de néha a legapróbb dolgok is erős hatással lehetnek ránk, és talán ezért is fontos jobban megérteni a saját testünk jelzéseit. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma a tavaszi allergiák titkai után kutattunk.
3: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni, vagy egy kis pihenést, a Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.
6: Panda Radio za vas i sa vama.
7: Panda Radio, конечно. You are listening to the best radio station in town.
8: Magic music.
0: Sas 3-5.
9: Feels good.
10: Makes me feel good.
11: It's my station.
12: Panda Radio.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Kedvan! A hét már mozgásba lendült, de a csillagok szerint ma még bőven tartogat meglepetéseket az élet. Kedden már mindenki egy kicsit magához tért hétfő után, de azért ma sem árt figyelni a jelekre, mert a csillagok most is üzennek valamit.
3: És persze ne felejtsük el, a pandás horoszkóp nem veszi túl komolyan magát, de néha meglepően betalál.
2: Kedves Kors, ma tele lehetsz energiával, csak vigyázz, ne akarj egyszerre három ember helyett dolgozni.
3: Bika, ma különösen fontos lehet számodra a nyugalom és a biztonság, és lehet, hogy egy finom étel sokkal jobb kedvre derít, mint hinnéd.
2: Ikrek, te ma valószínűleg többet beszélsz, mint egy rádiós műsorvezető, és ezzel most nincs is semmi baj.
3: Rák, ma érzékenyebben reagálhatsz másokra, de pont emiatt lehet, hogy valaki melletted érzi majd igazán jó.

0: jól magát.
1: Oroszlán, ma szeretnél mindent kézbe tartani, csak néha hagyd, hogy mások is hozzászóljanak a dolgokhoz.
0: Szűz, te ma fejben már minimum pénteknél jársz, de próbáld meg nem túlszervezni az egész napot.
1: Mérleg, ma kerüld a feszültséget és a vitákat, és teljesen igazad van.
0: Skorpió, a megérzéseid ma különösen erősek lehetnek, és valószínűleg megint hamarabb ráérzel valamire, mint mások.
1: Nyilas, ma erősen vágyhatsz egy kis szabadságra, akár egy spontán program vagy utazás ötlete is felmerülhet benned.
0: Bak, te ma is próbálsz mindenre megoldást találni, de néha az is rendben van, ha
1: egyetlen ötlet juthat eszedbe, és lehet, hogy mások először furcsán néznek, aztán rájönnek, hogy zseniális volt.
0: Halak, ma különösen fontos lehet számodra a lelki nyugalom, és lehet, hogy egy zene vagy egy emlék mélyebben megérint, mint máskor.
1: Akármit is mutatnak a csillagok, egy kis humor és egy kis szeretet mindig szebbé teszi a napot, és ne feledjétek, a legjobb horoszkóp néha egy jó reggeli kávé. Ez a Tisza hangja, ahol ma is mosollyal indul a reggel, mondás módra.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Honda Rádió.
4: Hit music.
3: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Na, akkor foglaljuk össze. Ezek szerint a csáti birka legelőm tarthatnánk meg az idehozna. Mit szólnak hozzá a lík?
7: Ezt a lík helyezlik.
6: Apropó, Schillinger, én magával először pont a legelőn találkoztam, amikor még őrizte a birkákat. Ugye már nem emlékszik rám?
7: Dehogy nem.
8: Igazán látom, hogy mitől lesz ez retro jellegű május elseje.
7: Attól, hogy ott lenni a három li.
9: Milyen li?
7: Wursli, Wirsli, Krigli. Csak ezekért már fizetni kell.
10: És ha a retro jegyében nem fizetünk?
7: Akkor jönni negyedik li.
9: Milyen li?
7: Egy nagy taszli.
11: Nem tudom, tetszenek-e tudni, nemrégiben választások voltak. Én nem igazán tudtam róla, mert sehol sem voltak erről információk. Viszont kiderült, hogy a győzelem nemzetközi szava mostantól nem az, hogy Viktori, hanem az, hogy Péteri. Kincses Zoltán Gazsi és Pesta sorozatának legújabb epizódja következik, ahol a két jó barát most a választásokat fogja kibeszélni, akik pedig előadják Faragó András és Vida Péter.
12: Co az, Pesto? Hova igyekszel ennyire?
13: Megyek megnézni a hétvégi eredményeket.
12: Milyen eredményeket? Foci?
13: Nem, választás. Amiről a tévébe beszéltek állandóan.
12: Ja, tudom már. Akkor eldöntötték.
13: De.
12: Azt melyik lett? A güllőszemű vagy a kacskalábú?
13: Mi van?
12: Amit nem értesz? Ha nem azok maradtak a végére.
13: Milyen végére?
12: Hát azok ketten voltak, meg a zsemle.
13: Milyen zsemle?
12: Ja nem zsemle, buci.
13: Buci? Mit néztél te?
12: Hát azt a műsort, amiben rózsákat adogatnak.
13: Rózsákat?
12: Azt, mondjad már, mi volt a címe, mondj, megvan, agyő.
13: Az eszednek agyő.
12: Ja nem, nagyő.
13: Ja, tudom már, miről beszélsz, de ez nem az a választás, te eszement jószág.
12: Honnem?
13: Hát amikor abba ezébe kell az embereket választani.
12: Hová?
13: Az a ház.
12: Milyen ház?
13: Ami a Dunaparton, tudod, csúcsos.

0: Χολασμπάστιο.
1: Ναι, με το πορλομέντο.
0: Πορλομέντο, το κερέστε κβολόκι.
1: Είγε.
0: Πούρτας το κόρμον τόρτου.
1: Δεν τε ιδιούτο, ο κύχμοι μπέντ ούλνεκ.
0: Μη, ως βολόμι μπούρτου.
1: Μπάρτσο κόσλα, ναι δεν έμως. Ούιον ο κοτκέλετ βάλωστον, ο κύχμοι σοβόσνο.
0: Σας μίρε.
1: Μίντερ.
0: Στο στήσιουγκ δε το τικέχο, κι λέγεν ο μπουτσίβο.
1: Ναι, μωρούλ, ως όρσακ δολγοϊρού.
0: Ιω, ατού δωμά, ο μυρολός το σοξούρουλ ο πουτκοπτού, κοντές τσινάιακ, με γκος τσινάιακ.
1: Ως.
0: Νο, εις ως βούτ, μουστ.
1: Ως.
0: Εις χούτ.
1: Εγίξετ και λετ μπεχούσνη.
0: Χούβα.
1: Ατα κόρη κάμπο.
0: Τσες μίες ο μύμπο.
1: Majdnem, szóval én odahúztam, amelyiknek a szórólapja színben passzolt a munkásgatyámhoz.
0: Az fontos.
1: Az.
0: Szóval hogy nézett ki a dolog?
1: Már mi hogy nézett ki?
0: Hát az a választás.
1: Bemész a fülkébe.
0: És telefonálsz.
1: Nem telefonfülke, te marha, hanem olyan izé, ott kell behúzni a keresztet.
0: Mit kellett még csinálni?
1: Hát oda bent kaptunk két lapot.
0: Ó, póker vagy 24?
1: Nem, azokkal kellett húzni a keresztet, aztán jött az urnába a helyezés.
0: És mit tűz megint az anyósoddal?
1: Hogy jön ide az anyósom?
0: Hát nem azt akarod mindig urnából rakni.
1: Ha mondjuk igen, de ez nem olyan urna.
0: Ha miért?
1: Hát amin ilyen kis rés van, abba kell behelyezni.
0: Fúj, ne gusztustalankodjál már.
1: Nem úgy, te eszement, a lapokat kell oda bedobni.
0: Jó, és te hova húztál?
1: Hát le a boros pincébe.
0: Az jól is tette, de most nem arról beszélek.
1: Hát?
0: Hanem, hogy miért oda szavaztál?
1: Hát mert azt mondták, hogy olcsó.
0: Biztos igaz. De hogy?
1: Hát nem lesz rajta áfa.
0: Mi fa?
1: Az, ami rajta van még pluszba.
0: A kupak.
1: Az. Akkor legközelebb jössz te is?
0: Egy feltétellel. Hogy mégiscsak berakjuk az anyósokat is abba az urnába.
2: Nemrégiben vendégségben voltam egy házaspáran, olyan gazdagok, hogy még a papírzsebkendőjük is monogrammos. Úgy mennek föl a Gellért-hegyre kirándulni, hogy serpa viszi föl a csajnak a ridiküljét a szabadságszoborig. Bementem a házba, tele volt tükörrel. Jó érzés volt ennyi ismerős arcot látni, azt én. Azt mondja a hölgy, azért van egy tükör, mert tágítja a teret. Mondom, mit kell ezen tágítani? Kim Jong-un meglátja azt, hogy a gyerekek túltoltátok egy kicsikét. De ami a legnagyobb meglepetés, mit gondolnak, mi volt a nappali közepén? Szökőkút. Azt mondja a hölgy, tudja, hogy nem láttál még ilyet, de mondom kétszer is. Róma főterén egyet. Igaz, az kisebb volt. Egyet pedig a garzonomban csőtöréskor, de ez most lényegtelen. Horváth Tibor Kerti Parti című jelenetében egészen érdekes stílusban meséli el a vendégséget, akik előadják Szabó Erika, Csankó Zoltán és Cserna Antal.
3: Az új gazdag főkönyvelő villájában Kerti Partihoz készülődnek.
4: Remek idő van, sikkasztó a hőség.
3: A házigazda kamaszlánya napozni készül, épp bekeni magát.
4: Olaj a szűzre.
5: A nagypapát kitolják a diófa alá, magára hagyják, úgy sem egy sehova, helybe papi.
3: Lassan összegyűlik a társaság. Az asszonyok rögtön tracsolni kezdenek a divatról.
4: Katikám, láttalak tegnap a belvárosban. Nagyon jól áll neked az új férjed.
6: Köszönöm. A múlt héten feltöltöttem a plasztikai szebésszel a számot.
4: Az semmi. Én feltöltöttem a férjemmel a bankkártyámat.
6: Ugye a férjed filmrendező?
4: Igen.
6: És most mit forgat?
4: Ha jól látom, füstölt szalonnát.
3: A gyerekek nem bírnak magukkal. Egyikük egy kihegyezett nyárssal addig rohangál a vendégek között, amíg valakinek szemet szúr.
5: De ez csak parasztvakítás.

0: Az egyik vendég megkérdezi.
1: Nincs kedvetek grillezni?
0: Mire a könyvelő?
2: Kösz, de mióta kiengedtek a börtönből, utálom a rácsokat.
0: Kezd kialudni a parázs. A házigazda felesége felkiált.
1: Drágám, tegyél a tűzre!
0: Szegény asszonyt alig tudják eloltani. Távolról kétségbe esett női hang.
1: Lányok, nem láttátok véletlenül a férjem kolbászát?
3: De igen, nem egy nagy szám.
1: Gyülekeznek a kertben a szúnyogok. Mindegyikük nagyon elegáns. Jól kicsitték magukat.
4: Az egyik asszony már tántorog. Véletlenül a szék mellé ül, de aztán tűzről pattan.
0: A két vendég pohárral a kezében társalog.
5: Elnézést, hölgyem, maga olyan ismerős nekem. Találkoztunk már.
6: Hát persze, te barom. Én vagyok a feleséged. Csak akkora a lakás, hogy alig futunk össze.
1: A kialudt tűznél két férfi beszélget.
0: A nejem először csak egy csodás szerető volt, később remek feleség lett, végül gondos anya.
5: És most?
0: Most mindhárom együtt.
5: Tulajdonságokban?
0: Súlyban.
1: Leszáll az éj, lassan véget ér a buli. A meghívottak a vendégszobában lefekvéshez készülődnek, csak még nem döntötték el kivel.
4: Valahonnan neszezés hallatszik.
0: A nagypapa a diófa alatt keresgél.
1: Elgurult a gyógyszere.
4: Eközben a könyvelő verejtékben úszva forgolódik az ágyában.
1: Egy konditeremről álmodik, ahol épp megpróbál megszabadulni a túlsúlyától. Legalább 80 kilót kell leadnia.
4: Mert csak így maradhat mérlegképes könyvelő.
7: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
4: Startol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek szegediborfesztivál.hu.
0: Ez volt a reklám.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Most a Tisza egyik legismertebb haláról, a sügérről beszélünk. A sügér kisebb ragadozó hal, amely szinte egész Európában ismert, jellegzetes, zöldes színe és sötét csíkjai miatt könnyű felismerni. A sügér szeret rajokban mozogni, főleg fiatalabb korban. A Tiszában gyakran találkozhatunk vele kikötők, növényes részek és csendesebb vízterületek közelében. Kisebb halakkal, rovarokkal és vízi élőlényekkel táplálkozik. Nagyon ügyes vadász, gyors mozdulatokkal támad. A sügér húsa finom és szárkásabb ugyan, de sokkal nagyobb ízletesnek tartják. Régen a Tisza mentén gyakori halfajnak számított, és ma is sok helyen megtalálható. A természetben fontos szerepe van, mert segít egyensúlyban tartani a kisebb halállományt. A sügér nem a legnagyobb hal a Tiszában, de az egyik legfürgébb és legértékesebb ragadozó. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma a csíkos kis ragadozó, a sügér úszott a középpontba.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
4: Most Olaszország egyik legszebb városába utazunk, Firenzébe, és sokan a reneszánsz bölcsőjének nevezik, a város tele van történelmi épületekkel, művészettel és hangulatos utcákkal, a legismertebb látványosság a hatalmas dóm, a Florence katedrális, hatalmas kupolája szinte egész Firenze fölé magasodik. A város másik jelképe a híres Ponte Venci híd. Különlegessége, hogy kis üzletek sorakoznak rajta, Firenze utcáin sétálva szinte minden sarkon művészetbe botlunk. Itt alkottak világhírű mesterek, például Leonardo da Vinci, Michelangelo, Alessandro Botticelli. A város hangulata egyszerre elegáns és barátságos. Kávézók, szűk utcák, macskaköves és olasz életérzés mindenhol. A helyiek szeretnek hosszasan beszélgetni egy jó kávé mellett. Firenzében az éttermekben a toszkán konyha íze is különlegesek. A naplemente idején a város aranyszínű fényben ragyog. Ilyenkor a folyópart és a hideg különösen szépek. Firenze nem a rohanás városa. Itt inkább lassabban sétál az ember, és közben élvezi a hangulatot. Ez a város egyszerre romantikus, történelmi és művészi. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Toszkána szívében baraggoltunk egy kicsit.
3: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Most egy igazán különleges és színes divati világról beszélünk, ez az etnos stílus. Ez a különböző népek hagyományaiból, mintáiból és viseleteiből merít inspirációt. Az etnodivatban gyakran jelennek meg a hímzések, természetes anyagok, színes minták, gyöngyök, népi motívumok. Az etnos stílus sokszor bohém és szabad hangulatot áraszt, nagyon kedveltek benne a hosszabb ruhák, bővebb szabások és kényelmes darabok. A természetes színek is fontosak lehetnek, a barna, a bézs, a terrakotta, olívazöld és a fehér. De élénkebb minták és erősebb színek is gyakran megjelennek benne. Az etnos stílusban sok kézzel készített hatású kiegészítővel is találkozhatunk, például fonott táskákkal, faékszerekkel, nagy fülbevalókkal, hímzett kendőkkel. Sokan azért szeretik ezt a stílust, mert egyedibb és természetközelibb hangulatot ad. Az etnodivatban gyakran érződik az utazások és más kultúrák világa is, nem túl merev és nem túl hivalkodó, inkább szabad, kreatív és emberközeli. Nyáron különösen népszerű lehet, mert könnyed és kényelmes viselet. Az etnostílus nem csak a ruhákról szól, hanem arról is, hogy a viseletben egy kis történet és kultúra is megjelenik. Ez volt a Divatpercek, ahol ma a világ mintái és színei találkoztak a divatban.
0: A Divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idős gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
1: A Szegedi Gyermekcsodafejlesztő Közhasznú Alapítvány, a Szegedi Gemma Központba járó, súlyos és halmozottan sérült gyermekeket támogatja, hogy ne csak fejlődjenek, hanem élményeket is kapjanak. Egy olyan virtuális szobát szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek hegyet mászhatnak, a tenger mélyére merülhetnek. Ehhez most te is hozzájárulhatsz. Ajánld fel adód 1%-át az alapítványnak, vagy keresd fel minket e-mailben a gyermekcsodakukac@gmail.com címen.
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
0: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsi Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lisztek, természetes édesítők, valamint számos egészséges alapanyag.
5: Most egy olyan témáról beszélünk, ami sok nasolni vágyó embert érdekelhet. Mit lehet enni chips helyett? Sokan esténként vagy filmezés közben szeretnének valamit ropogtatni, viszont a túl sok sós nasolni való hosszú távon nem a legjobb választás. Ilyenkor jöhetnek az egyszerűbb és természetesebb alternatívák, például az alma és a sajt párosa. Elsőre talán furcsán hangzik, pedig nagyon jól működik együtt. Az alma friss, ropogós és természetesen édes, a sajt pedig laktatóbbá teheti a nassolást. Így kevésbé éhezünk meg újra rövid idő alatt. Sokan azért szeretik ezt a párost, mert egyszerre sós és édeskés az ízvilága. Az alma és sajt mellé dió vagy mandula is kerülhet kisebb mennyiségben, és már is sokkal tartalmasabb lesz a nasi. A legjobb az egészben, hogy gyorsan elkészül, nem kell sütni vagy főzni. Persze néha egy chips is beleférhet az életbe, de jó, ha vannak könnyebb alternatívák is. Az egészségesebb nasolás nem mindig bonyolult, néha a legegyszerűbb párosítások működnek a legjobban. Ez volt a Biopercek, ahol ma a chips helyett egy ropogósabb és természetesebb ötlet került az asztalra.
4: A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hang támogatója, a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
3: Most egy olyan témáról beszélünk, ami sok otthonban aktuális lehet, a fa ajtók lakkozásáról. A fa ajtók természetes és meleg hangulatot adnak az otthonnak, viszont az évek során a felületük megkopik, kifakulhat vagy karcos lehet. Ilyenkor sokat segíthet egy új lakréteg. Lakkozás előtt nagyon fontos a megfelelő előkészítés. A régi felületet gyakran finoman meg kell csiszolni, így az új lakréteg szebben tapad majd. A port mindig alaposan el kell távolítani a felületről, a lakkozás történhet ecsettel vagy hengerrel is. Sokan szeretik a fényes felületet, de ma már a matt és selyemfényű megoldások is nagyon divatosak. A matt felület természetesebb hatást adhat, a fényes lak viszont elegánsabb megjelenést kölcsönözhet az ajtónak. Fontos, hogy jó minőségű fához való lakkot használjunk. A száradási időt is érdemes betartani. Sokan nem tudják, de több vékony réteg gyakran szebb eredményt ad, mint egy vastag. A világosabb lakkozás modernebb hatást kelthet, a sötétebb árnyalatok pedig klasszikusabb hangulatot adhatnak az otthonnak. A fa szépségben abban is különleges, hogy minden erezete más és más, ezért a fajtók mindig egy kicsit egyediek maradnak. Ez volt a Színes Percek, ahol ma új fény kapott egy régi fajtó.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.
0: A mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21-31. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu. 11 nap bor és mámor, Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között. 9 óra van.
4: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke, a fűszer. Ez a Fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika. 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
5: Egy nagyon különleges növényről beszélünk, a májváról. A májva egyszerre lehet dísznövény, gyógynövény és a régi kertek kedvence is. Már évszázadok óta ismerik Európában és Ázsiában. Régen a falusi kertek egyik leggyakoribb virága volt. A magas szára és nagy virágai miatt könnyű felismerni. Leggyakrabban rózsaszín, lilás vagy bordós árnyalatokban láthatjuk. De a májva nem csak szép, hanem a népi gyógyászatban is ismert növény volt. Virágából és leveléből teát is készítettek. A májva szereti a napos helyeket és a meleget, sokszor kerítések mellett vagy udvarokban láthatjuk virágozni. A régi parasztkertek hangulatát idézi. Virágai nagyon látványosak, mégis van bennük valami egyszerű természetesség. A májva egyes fajtái akár 2 méter magasra is megnőhetnek. A természetben néha a legegyszerűbb virágok a legszebbek, és a májva pontosan ilyen. Régi, nyugodt és időtlen. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma egy régi kertekből ismert virág illata lengte be a reggelt.
4: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze gondosan feldolgozva.

Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi

0: Sándor utca 34 és a Fontana Premium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: AMT Unija Gent Svet Kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Unija Genta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knićanina 44, telefoni 0230 389126 i 062 180 4446. AMT Unija Agent Svet Kamena.
2: Amor, Szeged! Szegeden a legjobb! Magyarországon a legnagyobb! 30. Szegedi Borfesztivál! Május 21-31! Infók, programok, helyszínek! szegediborfesztivál.hu 11 nap bor és mámor Szegeden! A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle. Ima Capriolo.com.
5: Ez volt a reklám.

0: Station, Panda Rádió.
1: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretre gyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
2: Vajdaságban napos idő várható, gyenge északi irányú szél fúj, helyenként azonban beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A reggeli hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig

0: 25 Celsius fok körül alakul. De folytassuk egy kis természeti érdekességgel, hogy miért van 4 évszak. Most egy olyan dologról beszélünk, amit természetesnek veszünk, pedig valójában egészen különleges jelenség, hogy miért van 4 évszak. Sokan azt gondolják, hogy az évszakokat az okozza, hogy a Föld hol közelebb, hol távolabb van a naptól, pedig nem ez a fő ok. Az évszakok kialakulásának legfontosabb oka a Föld tengely ferdesége. A Föld nem teljesen egyenesen áll, hanem körülbelül 23,5 fokban meg van dőlve, és miközben a nap körül kering, a különböző területeket más szögben érik a napsugarak. Amikor az északi félteke jobban a nap felé fordul, akkor nálunk nyár van, több fényt és meleget kapunk. Amikor viszont a napsugarai laposabb szögben érkeznek, akkor kevesebb meleg jut a felszínre, és megérkezik az ősz, majd a tél. Télen a nappalok is rövidebbek, nyáron pedig hosszabb ideig világos az ég. A tavasz és az ősz átmeneti időszakok. Ilyenkor a természet lassan alkalmazkodik az új évszakhoz, nem mindenhol van azonban 4 évszak. A trópusi területeken például inkább esős és száraz időszakok váltják egymást, a sarkvidékeken pedig egészen szélsőséges a világosság és a sötétség váltakozása. Az évszakok ritmusa az emberek életére is mindig hatással volt, a mezőgazdaságra, az ünnepekre és a mindennapokra is. A természet folyamatos változása teszi ilyen különlegessé a világot. Ez volt az időjárás, ahol ma a Föld és a Nap közös táncának titkát fedeztük fel.
1: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064-642-2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig, reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Ez volt a reklám.
4: Mindenki tudja, csak a COD.

Hon a rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ólomozott benzin jövedéki adója literenként 61 dinár 24 para lesz, az ólommentes benziné 57,6 literenként, míg a gázolajé 59 dinár 23 para literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezzik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-en.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon napos idő várható, gyenge északi irányú szél fúj, helyenként azonban beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A reggeli hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása Magyarkanizsánál 185, Zentánál 255 cm magas.
5: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
3: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a még helyenként változékony, egyes tájainkon kissé szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Melegszik az idő, emiatt az arra érzékenyek körében dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság is előfordulhat. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoje, SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv.
4: Es wurde reklam.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Aranyjelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Ez volt a reklám.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radio.
1: Dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ólomozott benzin jövedéki adója literenként 61 dinár 24 para lesz, az ólommentes benziné 57,6 literenként, míg a gázolajé 59 dinár 23 para literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg, emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezzik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban

0: van az áldozatok fiai. Matsuura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Matsuura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-en.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon napos idő várható, gyenge északi irányú szél fúj. Helyenként azonban beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A reggeli hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 185, Zentánál 255 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a még helyenként változékony, egyes tájainkon kissé szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Melegszik az idő, emiatt az arra érzékenyek körében dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság is előfordulhat. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brzi internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.

0: proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
1: Tól a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek szegediborfesztivál.hu.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ólomozott benzin jövedéki adója literenként 61 dinár 24 para lesz, az ólommentes benziné 57,6 literenként, míg a gázolajé 59 dinár 23 para literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezzik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-en.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon napos idő várható, gyenge északi irányú szél fúj, helyenként azonban beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A reggeli hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása a Magyar Kanizsánál 185, Zentánál 255 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de amíg helyenként változékony, egyes tájainkon kissé szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Melegszik az idő, emiatt az arra érzékenyek körében dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság is előfordulhat. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv
4: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják. A szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
5: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanješa.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Volte szerednyár, sose felejtem el. Itt kezdődött az én kis történetem egy állomáson. A nap úgy izzott az égen, mint egy forró tűzlabda. Az emberek a hőségtől az árnyékba menekültek, s ahogy ott álltam a sínek mellett, úgy éreztem, ma valami történni fog velem. Valaminek történnie kell.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Tartól a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
4: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ólomozott benzin jövedéki adója literenként 61 dinár 24 para lesz, az ólommentes benziné 57,6 literenként, míg a gázolajé 59 dinár 23 para literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezzik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-en.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon napos idő várható, gyenge északi irányú szél fúj, helyenként azonban beborulhat az égbolt és eleredhet az eső. A reggeli hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 185, Zentánál 255 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de amíg helyenként változékony, egyes tájainkon kissé szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Melegszik az idő, emiatt az arra érzékenyek körében dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság is előfordulhat. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám. That's my girl.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja a vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv
3: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsérek minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
0: Ez volt a reklám.

0: Szászom.
1: Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

City Arena of the Flying Steps.

8 óra van.

Spodpłaniamy, o serce ludowe.

ますね。

0: Music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

se gyangyal súlya, jár a büntetés. Semmit sem értesz, így hát nincs bocsánat, szépen visszamész.

Thank you.